0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizmja.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizmja.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love, but it went too quickly.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: még rosszabb.
1: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
2: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót a

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a podtalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznyak.hu.

0: amennyiben érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Sláger a retro.
1: Ez a poptarisznya.hu.
2: Things that make you go.

0: things that make you go,
1: Poptarisnya.hu.
2: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
3: Go ahead, Romeo. Do your thing.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Hi, this is Mike Marine.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Netrá.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Itt a popteriszte.hu-n,
0: ahol a slágerek összeérnek.

Bob Marley. Ez egy felvétel a Fodrok ezzel a dallal a Hotel Kaliforniából, itt most már több mint 15 éve. Köszönöm, hogy itt vannak. Fodor János vagyok, 2026. 10. hó 13-a van, és elég hűvös, egy bögre forró tea a kezemben, és válogattam jó néhány dalt. Remélem, hogy kedvükre lesz. Azt néztem éppen, hogy annyi dalt válogattam itt ki, hogy éjfélig tudnánk zenét hallgatni ma. De hát este 10 órakor be fogom fejezni. Addig együtt vagyunk? Együtt leszünk? Együtt maradunk? Köszönöm, ha igen.

szipogjunk egy kicsit együtt. Ne feledjék, hogy hűvösök már az éjszakák, a reggelek. Nagy vitát találtam itt a tekintetben, hogy mikor kell a kertből bevinni a növényeket, hogy még maradhatnak-e vagy sem. Nem merek állást foglalni. Volt úgy, hogy kint hagytam őket, és elfagytak, és volt úgy, hogy mindent túléltek, átéltek, sőt, úgyhogy nincs jó megoldás. Egyébként sok mindenben nincs jó megoldás, de ettől azért kedvüket ne szegjék.

Hallo. Chantal Chamberlain. Ez most jöjjön Leonard Cohen utolsó lemezéről egy dal. Hát egyfelől azért, mert őrizni akarom az emlékét nyilván. Amúgy ez természetesen egy nagyképű kijelentés, hiszen ki vagyok én, és nyilvánvaló, hogy Leonard Cohen ott marad a zeneirodalom egyik csúcsán, egészen biztos. Úgyhogy fölösleges is erről többet beszélni, de hallgatni őt minél többet kéne, és attól tartok, hogy ahogy múlik az idő, hát egyre kevesebb időnk jut arra, hogy visszalapozzunk, megkeressük az albumait, a felvételeit, és őt hallgassuk. Most azonban 3 perc, 47 másodperc csak az övé.

0: don't need a reason for what I became. I've got these excuses, they're tired and lame. I don't need a pardon, no, no, no, no, no. There's no one left to blame. I'm leaving the table, I'm out of the game.
1: Ez a hang, ez a bölcsesség, ami nyilván életkorral járt. Megvannak a fiatalabb, korábban elkészített lemezei is nekem, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindig az időskoriakhoz nyúlok, akkora érett be igazán ez a művész, bár már a kezdetektől fogva óriási sikere volt, és hát fiatalon az ő fiatal hangjával és az ő fiatal világlátásával is lehetett őt nagyon szeretni. Tracy Chapman jön.

0: Hát nem napra pontos a történet, de én most tudom elmondani, mert hogy október 9-én, de még 1965. október 9-én Paul McCartney szerzeménye, a Yesterday című ballada a zenekar 10. amerikai slágere lett. Ugye hát ma már közismert, hogy a dalt először a Help című albumon adták ki 65. augusztusában, kivéve az Egyesült Államokban, ahol a szeptember 13-án megjelent kislemezük, hát átütő sikert aratott. Szóval régen volt, és tehát tudni kell azt is, hogy ez a felvétel, mármint a Yesterday, nem csak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Mindenütt szinte a slágerlisták élén kötött ki annak idején. És én nem tudtam, vagy nem pontosan tudtam, hogy több mint 2200 feldolgozással a Yesterday a zene történelme egyik legtöbbször újra gondolt dala. És mint olvasom, az MTV, valamint a Rolling Stone magazin is minden idők legjobb poptalának választotta. Egyébként ez csalóka, mert épp a napokban egy másik forrás azt mondta nekem, hogy egészen más volt minden idők legjobb popdala, rockdala, de mindegy, ne menjünk ebbe bele, az elsők között nem lehet elsőket hirdetni, szerintem legalábbis. Minden esetre 1997-ben a dalt beiktatták a Grammy dicsőségek csarnokába, és 1999-ben a BBC Rádió 2 zenei szakértők és a hallgatók körében végzett felmérés alapján a 20. század legjobb felvételének választották. Úgyhogy, hát ezért csak játsszuk le, nem? Yesterday.
1: Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song featuring just Paul, and it's called Yesterday.

0: the want and never saw the waste and emptiness beyond the game of love.
1: Amikor Barry Nelsont hallgatom, akkor mindig valami békesség, valami nyugalom, valami könnyedség szúr rá rajtam, nem tudom miért hat rám így. Pedig alapjában véve ez egy szomorú dal, egy szomorú hang egy öreg embertől.

0: Ez egy perc a tegnapról szól, amikor még fiatal volt.
1: When I was young.
0: És itt is a tegnap, a yesterday. De ennek a blokknak a lezárásaként jöjjön még egyszer az eredeti felvétel feldolgozása Neil Diamond-tól, akit már hallottunk ma egy ízben.

used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. És milyen furcsa, a tegnapról, ha énekel egy idős ember, az valahogy más értelmezést nyer, és itt Neil Diamond bizony már nem fiatal.

0: sóhajtozok itt.
1: Zene, gondolat, érzelem.
2: Csak egy műsor Fodorral.
1: De én is hallgatom. Fodrok.
0: Hát, hogy ön is, akkor nincs baj. Mit szólnának egy kis Bach musikához? Mondjuk egy különleges feldolgozásban.

Ízlések és pofonok, tudom, hogy különbözőek. Bachot hallgatni, a Toccatát és fúgat. A heavy rock verzióba, hát van, akinek bejön, van, akinek nem. Én, hogy őszinte legyek, és Isten bocsássa ezt meg nekem, ha van, az eredetit jobban szeretem. De ez is nagyon érdekes, és nagyon finom muzsika természetesen. Engedelmükkel azonban én ezt szépen lassan elkeverem, mert még nagyon sokáig és nagyon határozottan szól. Úgyhogy szívem szerint most tovább lépnék, és meg is teszem Santana muzsikájával, ami hát szintén közel áll hozzám és sokakhoz. A dal, amit most meghallgattunk közösen, az egyik leghíresebb dala, a Cry Baby Cry című, és hát meglehetősen régi már ez is.

A Popta Résznyes, a Rádió B és közös műsorra szól a Fodrok. Engem Fodor Jánosnak hívnak, és hát néhányan azért hallgatnak, mint látom, és hát tudom is. De arra gondoltam, hogy láttassanak is valamit velem. Jó szóval ma már mindenkinek van egy okostelefonja, és arra gondoltam, hogy azok, akik hallgatnak, és akiknek kedvük van persze a kérésemnek eleget tenni, most fotózzák le azt, amit éppen akarnak. A körmüket, a kezüket, egy könyvet, amit az asztalon elől hagytak, az üres teáspoharat, a televízió készüléket, az Isten tudja mit, valamit. Tehát, hogy küldjön be egy fotót, amit most lát, amit arra érdemesnek tart, küldje el egy fényképet. És én megnézem, és hát, hogyha erről eszembe jut majd valami. Szóval fényképeket készítsünk, én is csinálok egyet, jó?

fénykép, Faludi Dezsőtől, gyertya, egy Buddha szobor, tán nyaklánc rajta, könyv a háttérben. Mindez egy márványasztalon. Köszönöm, Dezső. Everything I done was wrong. És én is kiraktam egy képet, ami előtt

Jones és Martha Flair dala lassan-lassan véget ér.

közben egy kedves dalt készítettem be a Beatles együttestől. Küldjenek fényképet!

szóval csináljon egy fényképet a lábujjáról, a konyháról, egy könyvről, bármiről, ami most úgy érzi, hogy lefotózható. És hát persze küldje el.

munkahelyét, a munkaállomását, számítógép és mindenféle kütyű, szemüveg, tok. Ja Istenem, ennyi minden van ott, és 20 óra 56-ot mutat az óra, amikor elkattintotta a fényképező masináját. Köszönöm, Karcsi!

És most, hogy itt a képeket nézem, hát az idő múlása, igen, órák. Én is ránézek az enyémre, 21 óra 4 perc van. 2026. 10. 13-án Joe Cocker énekel, és több mint egy órája együtt vagyunk már.

Azt olvasom, hogy szép estét mindenkinek New Yorkból, itt is szól a Fodrok, és ezt törzshallgatónk Peri és Zsuzsi írta. Hello!

sztoikus útmutató az élet művészetéhez. Jó. Szenekával reggelizik. Tetsz a Pintér, tetsz a... Most ugyan nem reggelizik inkább, nem már vacsorán is túl van, gondolom. Jó. Jó, ez a könyv. Nem ismerem. Megszerzem.

automata előtt, ez egy ilyen autóvezetői, nem tudom én milyen játék, igen, lehet vezetni, de az autó nem megy. Én meg közben megyek vissza arra az oldalra, ahonnan a zenét tudok indítani, és arra gondoltam, hogy lévén, hogy nem tudom miért novemberről nekem a Guns N' Roses jutott eszembe, gondoltam, játsszuk már le a november, de nem, mert hogy beszéltem én a Yesterday című dalról, és van a Guns N' Rosesnak egy ilyen című nótája, hallgassuk azt meg.

Amikor kezdődött ez a mai műsor, azt írtam be az üzenőfalra, hogy én itt ki tudja hanyatszor, de megint. Tudja valaki, hogy hanyatszor ülök én itt élő műsorban, a Poptarisznyában? Illetve hát most már jó ideje, ugye lében egy közös műsor, már 12 éve körülbelül a Rádió B-sben is. Szóval hanyadik Fodrok című műsor lehet ez? Én sose számolgattam ezt sem. Nem húztam strigulákat, soha nem jegyeztem ezeket a dolgokat meg, de ez is egy egész szép szám lehet. Nagyon sokszor nem hiányoztam.

És még egy kép, egy esti kép, egy gyönyörű ez a fény. Késő este egy lámpa az úton, testen, a rekordség háza előtt, két kuka, fák megvilágítva, és egy vagy több autó. De van hangulata a képnek. Na, tudtam, hogy bejön majd a láb is. És egy kinyújtott nyelv, a kinyújtott nyelv az csak egy ilyen mellékes és nem fénykép. Szóval egy női láb keresztbe téve fekvő a hölgy, azt hiszem. Kata, jó?

És hát a yesterday az Erózi sztori is jó volt. Hát akkor most jöjjön végre valahára egy hölgy, jó? Tudom, sokszor lejátszom, de hát imádom.

James, meghozza azt a hangulatot, ami jellemző ezekre az estékre, amiket itt közösen eltöltünk. És közben egy futótam

Szóval arra gondoltam, hogy olcsa el a villanyokat, nyújtson meg egy gyertyát, vagy csak egy kis lámpát, és fotózzon úgy, hogy valami sejtelmes kép legyen, valami esti hangulatot, valami puha, valami finom részletet emeljen ki, egy kicsi fénnyel csak. Egy kis lámpa, egy gyertya, egy tárgy vagy egy arc, és katt. Fényképezzük le ennek az estének a hangulatát.

16 éve nem. Kata azt írja, hogyha 16 éve megy, akkor 783 alkalom ismétlések nélkül. Ennyien fodrok, ennél biztos kevesebb, mert azért egy évben kétszer-háromszor biztos hiányoztam. De mondjuk, ha 700 estét együtt töltöttük, az 200, az két év együtt, emberek. Jó, hát nem egész napok, csak két, illetve három órák, úgyhogy akkor mondjuk azért annyi nincs, de hónapok. I've been a fool for you, little girl. Way down in my soul, I'm a little fool for you. So I know. Hát én ugye lefotóztam, előttem a számítógép, az egyik CD játszott, mellette a keverőpult, egy alátét, pohár alátét, Franciaországot idézés, a Cancant. Itt van mellette egy lemez Bonnie Tylerrel, egy régi CD, és márai füves könyve is.

bocsánat, Márti, gólyának neveztem a flamingót. Sorry. I only wanted a one-time see you laugh. Egy fénykép, amiről beszéltem.

megjött a lábfejés. Egy kis lámpa ég, és egy női ball lábfej.

Balázs rögtön reagált is rá. Az est fénypontja. Aki nincs képernyő előtt, és csak kocsiban hallgatja a műsort, annak mondom, hogy arra kértem a hallgatókat, hogy küldjenek egy fényképet, amire mi itt reagálunk, és ez a fénykép, ez most szülessék az adás alatt, tehát ne ilyen archív régi fényképet küldjön senki.

amit most hallunk, az meg egy feldolgozás. Ki az eredeti szerző? És a véletlen azt is tudja, hogy ki énekel most, hát az szuper lenne, azt is megírhatja.

0: will bring. Thank you all. Wonderful. Thank you for coming along again. Great memories. Thank you, everybody. Wonderful night. To all the singers. Everybody. Wonderful. Thank you. Thank you all.
1: Hát csodálatos szerelmes dolog volt ez. Én elmondok akkor most egy szerelmes verset, jó? Rövid. Önök meg megírják, hogy kitől származik ez a néhány csodálatos sor. Az a címe, hogy Szép és még szebb. Kisujjadon az ezüst gyűrű, és talpadon a bőrkeményedés. Az, hogy lázas vagy, az, hogy este nagy kabátban mosakodol, mindez oly szép, és még szebb attól, hogy fele úton megtorpantam.

minden kedden el tudnék egy pár Pilinszkit mondani. Óriási tehetség kell ahhoz, hogy néhány szóval, néhány mondattal a legmélyebbre tudjon valaki hatolni. A lényegest a lényegtelentől el tudja választani. A szerelmet, az érzést, a fájdalmat, a dühöt ki tudja fejezni kevés szóval. Pilinszky Zseni.

egy Pilinszky vers, jó? Ahonnét jöttem, sohová, soha nem mertem visszatérni. Az erdőbe, a nagy lombok alá. Visszalépek a fehér feketébe. A maszat és a tisztaság, akár az óraketyegés, ugyanazt mondja és ugyanazt írja.

Na, emberek, asszonyok és férfiak, eddig milyen ez az este? 0-tól 10-ig. Kérem szépen az értékeléseket, ha itt az ideje önök szerint is, és egy kép, amit ismét Ari Károly küldött, ez már nem a felhívásra szóló kép volt, de erős a gondolat írja. Egy útelágazást látok, és egy szöveg a balra menő út alatt. Ha balra megyek, tán jobbra fordul a sorsom. A jobbra vezető útnál. Ha jobbra megyek, tán balul sül el valami. A csuda tudja, mi kell. Mi kell a szerencsés élethez? Hát fogalmam sincs. De hát nagyon-nagyon nehéz. Közben látom, hogy videót küldött New Yorkból. Zsuzsa, de azt én most nem tudom megnyitni, mert akkor ez beszólna itt a műsorba, és azt nem tudom, hogy mi van rajta, úgyhogy ezt nem teszem meg. Pilinszkit nagyon sokan eltaláltak, köszönöm szépen, és hát a zenékkel kapcsolatban is nagy tudásról tesznek szert, jobban tudják, mint én. Én meg csak ilyen ösztönösen válogatok. Most például egy olyan előadót szeretnék lejátszani, akit én nem merek nagyon ritkán

ritkán adok be tőle egy-egy dalt, mert szerintem túl... Szóval félek, hogy ez csak nekem tetszik, ez az előadó művész. Marianne Faithfullról van szó, aki ugye annak idején még Mick Jaggerrel is járt, azt hiszem még mennyasszonya is volt, és aztán egy egészen elképesztő furcsa pályafutást írt le. Volt egy nagyon nagy slágere még a 60-as években, és aztán hát szerintem ilyen nagyon réteg zenét csinált, ilyen balladisztikus, nagyon érdekes, nagyon furcsa, gyakran fájdalmas muzsikát. Itt Magyarországon is fellépett egy ízben, volt szerencsém ott lenni a koncertjén. Most egy olyan dalt játszom le tőle, és tulajdonképpen csak azért emeltem ide ebbe a műsorba, hogy jegyezzék meg, nézzenek utána, hát ha önök is megkedvelik, Marianne Faithfull, ahogy hívják őt. Szóval egy olyan dalt választottam tőle, ami hát persze kötődik hozzánk is erősen.

Szomorú vasárnap, Perjesi Zsuzsa, Szomorú vasárnap, Burszán Rozi, és hát Márti, Bozoki Márti is megoldotta a feladványt a címekkel, de hogy ki a szerző, azt még nem tudjuk. Magyar.

Jó, keressék meg, keressenek rá szomorú vasárnap üsségbe a számítógéppel, 2 perc alatt meg fogják találni, és kihez köthető ez a dal. És hogyha már megmutattam önöknek már ilyen Faithfult is, akkor még egy francia előadót, Brelt, hadd mutassam be egy dal erejéig, a legnagyobbak egyike szerintem.

0: Hát én szerintem ez a dal is bizonyított, hogy igazam lehet. Ez egy nagyon-nagyon jó előadó.
1: Maximum 10 pont.
2: Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
3: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És hát el ne felejtjék, hogy a Bézsen, a Rádió Bézsen péntek este 8-tól.

Fogalmam sincs, hogy hányan hallgatják ezt a műsort. Azt hiszem, nem nagyon sokan. De ha mondjuk vagyunk 30-an, az már egy osztály létszám. Mennyi energiát, mennyi tudást adtak a tanáraink egy osztálynak? Milyen fontosak voltunk nekik, és azt gondolom, hogy okkal s joggal. 30 emberhez is lehet és kell beszélni. Erről eszembe jut egy történet, ami ezen a héten javában, de múlt héten kezdődött, zajlik. Lengyel Nagy Anna, aki a Magyar Rádió egészen kiváló munkatársa volt nagyon sokáig, most a Bécs csapatát erősíti. 2006-ban csinált egy fantasztikus sorozatot 17 részben, 17x4 percben mesélte el 1956. október 23-a történetét. Előbb kezdődött persze 19-én az első 4 perc, és hát valami bődületes sűrítmény, tömörítés bemutatja azt a kort az időjárás jelentéstől a hirdetésekig, a közhangulattól, a Szabad Európa egy-egy mondatától a Magyar Rádiós bejátszásokig, szóval zseniális. És én elkezdtem küzdeni, és kikértem, megkértem a Magyar Rádió jogutódját, hogy adja ezt oda, hadd játsszuk mi le a Rádió Bécsben. Most már több mint 10 napja folyik a húzavona. Nagyon remélem, hogy a végén sikerrel fogok járni, de amikor ma beszéltem Annával, és mondtam, hogy hol tart a dolog, akkor azt mondta, hogy te, de hát érdemes ennyi energiát beletenni. Hát nem is hallgatják olyan nagyon sokan a Bécst. És erre mondtam, hogy Anna, ha 10 emberhez, 10 jó emberhez eljut ez a 17x4 perc, akkor már megérte, nem? Így vagyok én ezzel a mai műsorral is, mint az összes többivel, talán több mint 700-zal már. Hogyha egy maroknyi ember hallgat, és azok szeretik ezt a műsort, szeretik azokat a zenéket, amiket én válogatok, és elviselik azokat a gondolatokat, amiket én mondok időnként, jócs rosszat, akkor már nincs baj. Szerintem megéri. És úgy látom, pillanatban legalábbis a Poptarisznyi oldalán, mert még másodtes előfordul, hogy 81 hozzászólásnál tartunk, és hát jó néhány, hogy mondják ezt, like, szeretem, jel is előfordul. Én meg szeretem ezt a műsort még csinálni. Lassan-lassan el kell, hogy búcsúzzak önöktől, én ezt meg is teszem, a Rádió Bécs hallgatóitól is, meg természetesen hát a Poptarisznyi hallgatóitól is. Jöjjön az utolsó dal, jó? Csak válasszam ki, hogy melyik legyen az. Hát jöjjön akkor az én egyik kedvencem, bár nem biztos, hogy végig tud majd menni ez a dal, majd meglátjuk. Legyen egy izgalmas éjszakájuk, egy nyugodt ébredésük. Bízzunk abban, hogy a jövő héten is tudunk találkozni. Jó éjszakát kívánok, Fodor János. I forget the song, I'm gonna go to hell. So one more time.

0: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.